Komjom, Dansman, Bozsérdal, Live, Smagyalma, Bozsérdal, Live, Smagyalma, Bozsérdal, Live, Smagyalma.